0: Véd magad gyomorult! Hangár!
1: Tilos párbajozni. Törvény van rá.
2: Felfüggesztem a törvényt. Ezúttal ítéljen az Isten.

0: nem állhatok ki veled. Közönséges gyilkosság lenne.
1: For more great music from Calm Radio.